0: Zenés reggeli ébresztő a Rádió Morán.
1: Aufstehen leicht gemacht.
2: Rádió Mora, na rani jutri.

Csak egy perc az életből, csak egy hang a szívemből. Érzed-e, mi minden múlik 72 szívdobbanással? Egy a csenddel fogy el, egy a vízhangnak felel, ahogy a gleccser jege beleroppan az óceánba. Egy szökik az égbe ebben, csillag fényerebben, egy pedig a lánggal lobban el, homály isza fel. Beledöbben a szív, de nem fény. A világnak csak egy ember vagy, de nekem a világ te vagy.

dobbanás, egy szó a végső élettől búcsúzó. Ebben az dobban, ahogyan a gyermek rezzen az ultrahang.